91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pono rádió. A te rádiód. A te hangod.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Az autóban
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió a legjobb utitárs. Driving through the night, tears running down my face. I start to realize all the things that I once said.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Szülőföld, anyaföld, homeland.
1: Idén-nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
0: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
1: Álompolgárok.
0: Bitev Smörti.
1: Four Foreheads.
0: Umbra.
1: És még sok nem hétköznapi koncert.
0: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
1: Landart installációk.
0: Makrobiotikus tanfolyam.
1: Kiállítások.
0: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
1: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
0: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
1: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Vajdaság hangja, Pannon Rádió.
4: A te zenéid.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
6: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
0: Műsorajánló.
7: Figyelem, figyelem! Utas előzés! A súlyfelesleget, hogy ebben transzitálóan légyenek a Fitzodába, és kezdődnek az életmódváltás. A Fitkalóz, Kukai Ludika.
8: Fitzóna.
9: Fitzóna.
8: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
9: Nem csak nőknek.
8: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
10: Fitzóna.
11: Pannon.
12: Tengernyi zene.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj
2: 024 4 150 150.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki

0: www.stkbel.tv.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Műsorajánló.
3: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
4: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Reklám.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
8: A takarékos melegségért.
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
10: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. Te belül érzed, keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: keverve, nem felrázva. A Nompresso.
1: 8 óra 21 perc van, szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak, ez itt a Pannonpresszó, számítunk a figyelmetekre a folytatásban, mert hogy a mai műsorban készülődünk nagyon már a nyári fesztivál hangulatra, ugyanis Horváth Lacival fogok beszélgetni, a Dombos Fest főszervezőivel, és hát elhozzuk a Dombos Fesztivál hangulatát. Kiderül, hogy kik lesznek a nagy nevek, a húzó nevek, a fellépők, meg milyen hangulat jellemzi majd az idei Dombos Fesztivál, erről is természetesen szó lesz, és hogyha már Dombos Fest, akkor sorban felkeresem a fellépőket is. Ma például Csizmadia Annával fogunk beszélgetni, biztos tudjátok, hogy kiről van szó. Anna már, képzeljétek el, a felszállott a Páva út, a három gyermekes édesanya, és hát már 15 éve lép fel a Dombos Festre, és idén sem fog, nem kell nélkülözni igazából őt a Dombos Fesztiválon, úgyhogy vele fogunk beszélgetni egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet így 2026-ban a fiatalokhoz közelebb hozni a népzenét. Ezen kívül szó lesz egy nagyon érdekes táborról is, mert képzeljétek el, van egy Magyarországon egy olyan tábor, ahol önvédelemre tanítják a gyerekeket, ilyen katonai véd magad tábor szerűség, és ennek a tábornak a részleteit hozzuk el a mai Pannonpresszóban, illetve hogyha szombat, akkor természetesen Kovács Géza klímakutató is elmondja a várható időjárást, kiderül, hogy meddig tart, meddig lesz kánikula. És lesznek itt még érdekességek a mai műsorban, például olyan úti célokról is szó lesz, amelyek ilyen kutatások alapján leginkább megváltoztatják az utazókat. Ugye egy utazás az mindig jó, mindig felfrissít, de vannak olyan utak, amik így különös hatást gyakorolnak az utazóra. Ilyen úti célokról lesz szó, és lesznek itt még érdekességek. 0636-21-605, ez az SMS számunk, erre a számra írhatok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, esetleg netán valami kommentetek van, ne tartsátok magatokba, és az útinfók is jól jönnének. Nagy Hegyesi Dávid és Fackovics Melissa alkotja a mai Presszós csapatot, töltsük együtt a szombatot.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
10: Bomax.
0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 8 óra 37 perc van, és Szovi Elix Baxter után egy foci hír, mert hogy képzeljétek el, rekordokat döntöget a világbajnokság, megőrül a világ a VB-ért. Június 16-a a VB-k valaha volt leglátogatottabb napjaként van ott be a sport történelembe. Ezt közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A csoportkör mindössze 4 mérkőzése alatt 281.223 szurkoló lépte át a stadionok kapuit, amivel egy több mint 3 évtizedes csúcsot döntöttek meg, így hát több válogatott, több nézőt is jelent lényegében. A korábbi csúcsot 277.070 néző jelentette, amit 1994. június 28-án állítottak fel, szintén az Amerikai Egyesült Államokban. A torna összmérlege még ennél is lenyűgözőbb. Az első forduló után ugyanis több mint 1,5 millió nézőt regisztráltak a tribűnökön, miközben a mérkőzésenkénti átlagos látogatottság megközelítette a 70 ezer szurkolót. Nem tudom, mi történik így idén, de úgy látszik, hogy tényleg égünk a focilázban. Ezek a számok már most felülmúlják egyébként a legtöbb korábbi világbajnokság ugyanezen szakaszában mért adatokat. Az olyan hatalmas amerikai stadionok, mint a New Yorki, a Dallasi, az Atlantai és a Los Angelesi, de a mexikói helyszínek is rendszeresen az utolsó helyig megtelnek, miközben még a labdarúgó nagyhatalmak közé nem tartozó válogatottok mérkőzései is több tízezer nézőt vonzanak. Az eddigi leglátogatottabb világbajnokság az 1994-es amerikai VB volt egyébként, amikor összesen mintegy 3,5 millió nézőt regisztráltak a stadionokban. A jegyértékesítés jelenlegi ütemétől ítélve a FIFA úgy becsüli, hogy a 32 éves rekord akár már a csoportkör végéig meg tud dőlni. A szövetségnél emellett úgy vélik, hogy a teljes torna végére a nézőszám elérheti az 5,5 milliót is.
1: Panorádió, a te hangod.
2: Éjjel, nappal, 91,5.
3: A zene, Pannon Tengeren.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 8 óra 46 perc van, és képzeljétek el, újabb lottó milliómos sorsoltak ki ezúttal Jokerrel. A lottó 49. fordulójában kisorsolták a Joker nyertesét, aki 520 ezer eurót, azaz 63 millió 369 ezer 160 dinárt nyert. A szerencsés szelvényt Bruce városában adták fel, a játékos teljes befizetése pedig 800 dinár volt. A szerbiai állami lottó gratulál a szerencsés nyertesnek, a többi játékosnak pedig sok szerencsét kíván a következő sorsolásokon. Egyébként ez a hét a rendkívül szerencsésnek bizonyult a szerbiai szerencsejátékosok számára. Hétfőn ugyanis egy lottó ötös nyertes 910 ezer eurót vihetett haza, szerdán pedig egy bingójátékos nyert 230 ezer eurót.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat a jelentkezés piacképes, akkreditált diplomát magyar

0: társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Hegyezd a füled,
10: mert nincs itt semmi látnivaló.
9: Pannon Rádió.
11: A te hangod.
9: A te hangod. A te hangod.

0: keep watching. Ma non presto. Neked szól. 9 óra 14 perc van. És ez itt a Presszó továbbra is. Holnap, tehát június 21-én vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár a Föld északi féltekéjén. A nyári napforduló és az év leghosszabb, hát nappalát hozza lényegében. A nap 4 óra 51 perckor kell és 20 óra 27 perckor nyugszik, így a nappal 15 óra 36 percig fog tartani. Ezen a napon a nap a legmagasabbra emelkedik az égbolton, és a leghosszabb ideig van a horizont felett. Igazi nyári melegünk lesz a hétvégén, na de meddig, a folytatásban kiderül. Kovács Géza klímakutató a vonal túlsó végén. Szép jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak és önnek is. Hát igen, a meteorológiai nyár már itt van, a csillagászati majd holnaptól. Viszont a forróság az egyre nagyobb lesz, és azt lehet mondani, hogy a június második fele az egyértelműen szárazabb, és jóval melegebb, mint az első fele volt, illetve hát ami lesz a következő napokban is. Idersünket egy magas légnyomású zóna, egy anticiklon határozza meg, amelynek a leszálló légmozgás hatására gyakorlatilag helyi hatások vannak, és ez itt az erős napsütés és a gyenge légmozgás, ez nagyon kedvező feltételt ahhoz, hogy nagyon magas hőmérsékletek legyenek. Így lesz ez ma is, holnap is. Azzal egy kis változás azért lesz a légkörben, ugyanis jóval messze tőlünk északra, arra a fehér tenger fölött, ez gyakorlatilag az Észak-Kelet-Európának a csücskébe van, tehát gyakorlatilag egész fönt Észak-Keleten. Ott kialakul egy ciklon, illetve oda érkezik egy ciklon a következő napokban, amelynek a hidegfrontja messze-messze elnyúlik is, egészen gyakorlatilag az Alpokig terjed, és ennek köszönhetően egy labilis hidegfront alakul ki, egy ilyen magasság hidegfront alakul ki, ami labilizálja a levegőt, ezért gyakorlatilag holnaptól kicsit változékonyabb lesz az idő, de nem lesz nagy hőmérséklet csökkenés, tehát ez azért is mondjuk magas hidegfront, magasság hidegfront, mert ezzel az alsó légrétegekben nem okoz semmilyen fölfrissülés sem. Viszont füllettebbé és hát változékonyabbá válik az idő. Délután, holnap délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és kialakulnak itt-ott helyi záporok, zivatarok, ezeket úgy szoktuk mondani, hogy hőzivatarok. Ezeknek az a jellemzőjük, hogy nagyon kis területen vannak, jelentkeznek, kipattannak ilyen kisebb zivatargócok, amelyek akár néhány utcát foglalnak magukba, egy városrész, és ott viszont heves záporzivatar lehet, akár felhőszakadás is lehet átmeneti szélerősödéssel, de nem lesz ez nagyon, nem lesz ez sok helyen, tehát kevés helyen várható, de nem lehet kizárni egyáltalán. A hőmérsékletben, tehát holnap is ugyanígy 34 fok körül alakul a hőmérséklet, reggelente is most már 20 fok körül értékek lesznek a jellemzők jövő héten is. Hétfőn ez a labilis légtömeg még mindig itt lesz környezetünkben, illetve felettünk, és ennek köszönhetően ismételten a délutáni órákban megnövekednek a gomoly felhők is, délután esetleg este újabb záporzivatar lehet, ismételten nem sok helyen, de előfordul, tehát lehetséges, hogy lesznek területek, ahol száraz lesz természetes az idő, egyáltalán nem lesz ebben a két napban semmilyen csapadék. Nagyobb ítéletidőre remélhetőleg nem kell számítani, viszont átmenetileg hevesebb csapadék is esett ott, ahol ezek a felhők ugye kifejtik hatásukat. Kedre lassan-lassan stabilizálódik a légkör, igaz, még kedden elvétve gyenge zápor le, de már ez már nem lesz jellemző. Hőmérséklet viszont egy picit visszaesik ennek az észak-kelet felé érkező picit hűvösebb levegő hatására, 32 fok körül, tehát nem lesz akkor sem hűvös, tehát végig nagy meleg várható, és a folytatásban is ismét anticiklonok irányítják az időjárásunkat. Kelet-Európa nagyon messze keletre van ciklontevékenység, és ennek a közös áramlási rendszerében észak-kelet felől nem túl meleg, de minden esetre száraz légtömegek érkeznek, és ennek köszönhetően nem emelkedik azért 35 fok felé a hőmérséklet, de viszont a 34 fok az gyakori vendég lesz, úgyhogy meleg lesz, és fel kell készülnünk a kánikulai hőségre, erős UV-sugárzásokra, illetve hát sok folyadékot kell fogyasztani, főleg ugye a szénsavmentes folyadékokat, illetve amennyire lehet kerülni a kora délutáni órákat, amikor a legmelegebb van, és nagyon erős a sugárzás is. Ezek a hőmérsékletek sokszor halljuk a kritikákat, hogy hát ez nem ennyi, ez sokkal több, igen, mert a 2 méter árnyékban azokat a hőmérsékleteket mérik a meteorológiai világszervezetben, ez a azt lehet mondani, a propozíció, tehát nem másképp mérjük, nem a napon mérjük, hanem az árnyékban és 2 méter magasságban. Természetesen a városokban, ahol beton rengeteg van, ott a hőmérséklet akár sokkal több, 40-42 fok is lehet, de mint említettem, nem ezek a mérvadó adatok, hanem ezek, amelyek ugye gyakorlatilag összehasonlíthatók másik városokban, illetve helységekben, ahol adatokkal, illetve a klímaadatbankban. Úgyhogy összefoglalva azt lehet mondani, hogy nagyon meleg időre van kilátás, és gyakorlatilag esetleg vasárnap is hétfőn lehet zápor, zivatar elvétve, tehát nem sok helyen, de nincs kizárva, hogy lesznek helyek, ahol akár felhőszakadás is lehet. Még a statisztikát csak megemlítem, tehát június 20-án a leghidegebb reggel volt 1991-ben, illetve 2011-ben mindössze 10 fok volt a kora reggeli órákban, a leghűvösebb kora délután 17 fokkal volt 1979-ben, a legmelegebb az 2012-ben és 2013-ban volt 35 fok körüli hőmérséklettel, tavaly azért kellemesebb volt, reggel 17, napközben 27 fokig emelkedett. Egyébként ez körülbelül a sok éves átlagnak megfelelő hőmérséklet. 100 évvel ezelőtt is kellemes nyár volt, 16, illetve 26 fokig emelkedett a hőmérséklet.
0: Kovács Géza klímakutatónak köszönjük szépen az információkat, további szép napot kívánunk!
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom!

0: a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

9 óra 38 perc van. A Presszó folytatásában egy felhívás, mert hogy a szerbiai belügyminisztérium, azaz a MUP, arra kéri a polgárokat, hogy a nyári időszakban fokozott óvatossággal viselkedjenek a szabadban, mondom is, hogy miért. A minisztérium az Instagram közösségi oldalán közzétett felhívásában azt hangsúlyozza, hogy a nyár beköszöntével több időt töltünk ugye természetben, a szabadban, és ezzel párhuzamosan nő a szabadtéri tüzek kialakulásának a veszélye, ezt minden évben, így nyár elmondjuk, fontos hangsúlyozni. Tehát arra kérik lényegében a lakosságot, hogy ne gyújtson senki tüzet száraz fűben, alacsony növényzetben, vagy hulladék égetése céljából, továbbá fokozott körültekintéssel járjatok el olyan helyzetekben, amely ugye tűzveszéllyel járhat. A MUP emlékeztet arra is, hogy a tűz észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltó, illetve a mentőszolgálatot a 193-as telefonszámon. A tárca szerint a tavalyi nyári időszak adatai jól mutatják, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a felelőtlenségnek. 2025. június 1-e, illetve október 1-e közötti időszakban összesen 13.387 szabadtéri tüzet jegyeztek fel Szerbiában. Különösen kritikus napnak bizonyult július 7-e, amikor egyetlen nap alatt 607 tűzeset történt. A belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy egyetlen figyelmetlen pillanat is egész élete szóló következményekkel járhat, ezért a biztonság megőrzése közös felelősségünk.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli e heti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Sofej.
1: Programajánló.
2: Szülőföld, anyaföld, homeland.
3: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
2: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
3: Álompolgárok.
2: Bitev Smörti.
3: Four Foreheads.
2: Umbra.
3: És még sok nem hétköznapi koncert.
2: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
3: Landart installációk.
2: Makrobiotikus tanfolyam.
3: Kiállítások.
2: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
3: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
2: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
3: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Popcorn és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. California, yeah. Everybody get up.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
8: Tanulj itthon!
7: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár-Cársugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de átcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legmagasabb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Forró napos idő várható, a legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75. Kutyaszdravia.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Panorádió, a te hangod, a Dombos Fest idei fellépői között köszönthetünk egy különleges hangú fiatal népdalénekest is, a népdalok világáról, a színpadi élményekről, valamint a Dombos Festre való készülődésről beszélgetünk most. A folytatásban Csizmadi Annával. Szerbusz Anna, üdvözöllek itt a Panorádióban.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Neked milyen érzés olyan fesztiválon fellépni, amely egyszerre épít a hagyományokra, illetve a kortárs kulturális élményekre is? Tehát hogyan tekintesz te a Dombos Fesztiválra? Mit jelent neked ez a fesztivál? Milyen a kapcsolatod vele?
1: Épp tegnap gondolkodtam el azon, hogy hát most már körülbelül 15 éve, hogy aktív fesztiválozó vagyok a Dombos Fesztiválon, mindig valamilyen formáció vendégeként voltam jelen, egyszer-kétszer volt saját koncertem is, fölléptem a Folk Embassy-vel, a Muzsikással, a Fokossal, a Juhászokkal, nem is tudom, táncházakban énekeltem, és most egy nagyon érdekes formációval hívtak meg bennünket, aminek az alapja a népzene, és ezt a műfajt, amit elődeink több száz évig csiszoltak a számunkra, és adták nekünk oda, hogy használjuk. Ezt a műfajt tesszük egy kicsit kortársibb hangzássá, kortárs köppenyt húzunk rá, és nem is az a célunk egyáltalán, hogy még jobban megcsiszolt legyen ez a műfaj, hanem egy picit a kor emberére szabva, a kor fiatal füleire szabva tesszük a hangzásvilágot befogadhatóbbá, és már alig várom, hogy együtt tudjunk zenélni zenésztársaimmal.
0: És hogyan alakult ki ez az együttműködés, és konkrétan kikről van szó?
1: Nagy Gáborról és Szokolai Dongó Balázsról. Ők azok a zenészek, akik most velem együtt alkotnak ebben a formációban. Hát több mint 10 éve ismerjük egymást, és körülbelül 3 éve zenélünk is együtt, bár elég kevés megmutatkozási lehetőségünk volt eddig. Több formációban zenélnek, gyerekkoruk óta kíséri őket a népzene világba. Ugye Dongóról azt kell tudni, hogy népzenész, és népzene ihletésű improvizatív zenét is játszik. Főként fúvós hangszerekkel, szakszofon, tárogató, furulya, duda. Nagy Gábor pedig a Rózsda Maró zenekar alapítója, néprajzkutató, népzenész, és hát ő is fúvós hangszereken is, valamint ugye a fő hangszere a brácsa. Úgyhogy brácsa és fúvós, valamint ének, ez az alap megszólalásunk.
0: Nagyon érdekes volt, amikor meséltél erről az együttműködésről, a kortárs köpenyről. Szerinted hogyan lehet a fiatalabb generációkat közelebb hozni a népzenéhez, pont ezen az úton?
1: Most már olyan koros vagyok, hogy 10 évekkel dobálózok, de 15-20 évvel ezelőtt még így nem gondoltam volna, hogy csiszolnunk kell nekünk is egy kicsit, vagy új köppenyeket, ugye, ahogy említetted, húzni erre a hangzásvilágra ahhoz, hogy befogadhatóbb legyen. De most már azt látom, hogy annyira változik a világ és az emberek, hogy ahhoz, hogy egy olyan hallgatóhoz is odaérjen a magyar népzene, akinek semmi köze a magyar népzenéhez és néptánc kultúrához, ahhoz lehet, hogy különböző eszközökre van szükségünk, és ezeket az eszközöket értem például olyan harmónia világokra, hogy tényleg egy kicsit kortársabb legyen, modernebb legyen ez a hangzás. Nem módosítunk az alapnépdalon, az alapüzeneten. Én nagyon szövegközpontú vagyok, nagyon szeretem a verseket is, ugye minden népdalt egy versként fogok föl, úgyhogy számomra az alap az a szöveg, hogy mit üzen egy dal, és úgy próbálom választani a repertoárt is, hogy minél szélesebb körbe befogadhatóbb legyen, és az legyen a hallgatónak is az élménye belül, hogy fú, ezt a szöveget megértettem, és eljutott hozzám, de viszont a hangzásvilágon módosítunk, és Gábor és Balázs tényleg sok-sok virtuóz, improvizatív, népzene alapú improvizációval fűszerezi ezt a régi képet.
0: Egy kicsit személyesebb kérdés, van-e olyan dal, amely különösen közel áll a szívedhez, és netántán még helyet is kap a koncerten, itt a Dombos Festen?
1: Egyértelműen most van egy ilyen rabének, igen, amit már nagyon-nagyon régóta éneklek, és a repertoárban van a koncerteken. Ez az Erdő-Erdő, ez egy moholi rabének, amit nagyon-nagyon szeretek, és sokszor öltöztettük már föl más ruhába, más hangzásruhába, és hát most is egy ilyen nagyon különleges hangzása lesz. Ez mindenképp szerepelni fog a koncertben, de sok erdélyi, moldvai, dunántúli anyag is hallható lesz, és még egy kupuszinai népdal is hallható lesz új köntösben.
0: Mesélj nekem egy picit a terveidről, a következő időszakról, hallhatunk-e új projektről, meg alapból hogyan fog alakulni a nyarad, mennyire lesz mozgalmas, vagy inkább pihenős nyár előtted?
1: Három gyerekes édesanya vagyok, és ezt a hivatást gyakorlom most. Hát ami belefér ez mellett, azt nyilván vállalom, de vagy vállalok, de elég kevés most a alkotás része a dolognak. Egy-két koncertünk lesz ezzel a triózenekarral, és a nyár ugye most a Dombos Festtel kezdődik, úgyhogy ezt erre készülünk, és ezt várjuk.
0: Mikor lesz konkrétan a Dombos Feszten a fellépésetek?
1: Június 28-án vasárnap lesz, a Hegyalja utcában, ugye, ahogy a népszerű videó üzenetünk is hírulatta.
0: Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és izgalommal várjuk a koncerteteket.
1: Köszönöm szépen én is, és minden hallgatót várunk mi is a koncertre.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló.
7: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
8: Média támogató a Pannon RTV.
9: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól!

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 10 óra 33 perc kora presszó folytatása, benne egy kis utazós téma. Egy kutatás szerint bizonyos úti célok különösen erős hatással vannak az emberekre, mert hogy segítenek új nézőpontból látni az életet, feldolgozni talán egy nehéz időszakot, vagy egyszerűen ráébresztenek csak arra, hogy a világ sokkal nagyobb, vagy sokszínűbb, mint gondoltuk. És hát a brit Explore utazás szervező végzett egy kutatást, hogy vajon melyek ezek az úti célok, amelyek ekkora hatást gyakorolnak egy-egy utazóra, és hát a válaszadók szerint képzeljétek el, Japán az az úti cél, ami leginkább formálja az embert. Az utazók gyakran említették a különleges egyensúlyt, amit ugye az ultramodern nagyvárosok, illetve a hagyományait őrző kisvárosok között tapasztalható. Sokan számoltak be arról, hogy Japánban megtanultak figyelni a környezetükre, illetve észrevenni az apró részleteket, amelyek mellett máshol úgy ugye nagyon könnyen így elsiklanánk, vagy elsétálnánk. Mondjuk lehet az egy eldugott kis étterem, egy csendes helyi település sokak számára ilyen maradandó élményé válhat. Nézzük, mi került még, vagy mely helyek kerültek még a top 3-ba. Most a második helyre került India, amely a kutatás résztvevői ilyen kaotikusnak, de ugyanakkor lenyűgözőnek is leírták. A színek, az illatok, a piacok zajai, illetve a kulturális sokszínűség intenzív élményt nyújtanak Indiában. A harmadik pedig ezen a listán az Új-Zéland, mert hogy itt, amit nézek, hogy mit is említenek igazából a kommentelők, a fjordokat, a vulkanikus fennségokat, hegyek, folyók látványát emelik ki különösen a látogatók, meg a helynek a különleges nyugalmát. Nem tudom, nem voltam még Új-Zélandban, de igazából alapból egy ilyen nyugodt helynek képzelem. Úgy látszik, az utazók szerint is az. De elmondom, hogy mely országok kerültek, vagy helyszínek kerültek még a top 10-páros listába. Nos hát, a felmérés szerint a világ leginkább életformáló úti céljai, tehát az első helyen Japán, aztán India, aztán Új-Zéland, Tájföld, Izland, Olaszország, Svájc, Peru, Jordánia, Nepál, Vietnám, Marokkó és végül Írország.
1: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

10 óra 46 perc van, egy jó hír a családoknak, vagy egy jó kis programötlet. A Palicsi Magyar Művelődési Egyesület a Palicsi Miroszláv Antich általános iskolával, illetve a Palicsi helyi közösséggel karöltve az idén is megszervezi a Palicsi nyári napközit. Jó híre van nagyon ennek a tábornak. A gyerekek részéről olyan, hát olykor igen kedvelt tábor, 4 héten keresztül nyújt szórakozást, és egyben természetesen tanulási lehetőséget is az 5 és 15 éves korosztályú gyerekeknek, az 5-től 15 pontosabban. Az érdeklődőket június 22-e és 26-a, június 29-e és július 3-a, valamint augusztus 10-e, 14-e és augusztus 17-e és 21-e között minden nap 9 és 13 óra között várják a Miroszláv Antich általános iskola napközijében. A tábor programjában különböző kézműves foglalkozások, játékok, táncok szerepelnek, ugyanakkor uzsonnával is friss gyümölcsel is kedveskednek a gyerekeknek, a részvételi díj naponta 400 dinár, érdeklődni pedig a tábor vezetőnél lehet Márton Kovács tímeánál a 063 850 1780-as telefonszámon.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár Cár sugárút találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság. A sajtószabad, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfolytása, valamint a választási feltételek állnak majd.

0: értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legnagyobb száma, írja a Szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil. A korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek az országban. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában. Legalább egy ember életét vesztette és többen megsérültek Dél-Kelet-Angliában, Bedford közelében, ahol összeütközött két vonat, közölte a brit közlekedési rendőrség. A vasúti hálózatért felelős hatóság közleményében az áll, hogy a helyszínen rendkívüli állapotot hirdettek ki. A vasútrendőrség, valamint a helyi tűzoltómentői sürgősségi egységek a hajnali órákban is nagy erőkkel dolgoztak a baleset helyszínén. A sérültek ellátásában 30 mentőautó és 5 mentőhelikopter vett részt. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített, Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Közben Dél-Libanonban heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét. Annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 32 fokot mérnek, és gyenge délkeleti szél fúj, forró napos idő várható. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Kind of 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Június 25-e és 28-a között ismét Kishegyes lesz a vajdasági kulturális élet egyik központja, hiszen érkezik a 26. Dombosfest. A fesztivál évről évre különleges találkozási pont a zenészeknek, az irodalomnak, a képzőművészetnek, illetve a közösségi élményeknek is. Az idei programban a népzene, a világzene, a jazz és a folk mellett számos kísérő esemény is helyet kapott, így minden korosztály találhat magának tartalmas kikapcsolódást. Hogy milyen újdonságokkal készülnek a szervezők, kik lesznek az idei fesztivál nagy húzó erejei, és miért érdemes idén is ellátogatni Kishegyesre, arról a Dombosfest főszervezőjével, Horváth Lászlóval beszélgetünk, aki a vonal túlsó végén van. Szerbusz Laci, üdvözöllek a Pannorádióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a hívást, köszönjük a lehetőséget. Hát nem szeretnénk neveket kiemelni, azt a hangulatot szeretnénk kiemelni, ami a Dombosfestre jellemző. Ugye be kell tévedni ide a Hegyalja utcába, megnézni a nagy löszfalunkat, véletlenül ez megint egy gyönyörű fényfestészetben fog úszni, és akkor itt a különböző kis sarkokban különböző élmények várják a látogatókat. Tehát két színpadunk van, az lesz egy kis lounge, egy DJ pult, ahol folyamatosan szól a zene, lesz egy borudvarunk, ahol úgy vajdasági, mint magyarországi borokat kínálunk, de ott a Dombos Wine Club, ahol már délben lehet jönni, és ott az irodalom, ami a főszerep, az Ecsú Krisztián, talán a legnagyobb név, Tomp Andre, akik itt lesznek, és utána meg négy napon át a szokásos fesztivál forgatag, minden nap lesz gyerekműsor, a piciknek, ugye 14 éves korosztályig ingyen várunk mindenkit. Szülőkkel jönnek a kicsik, tehát ennyi gyereket, én azért látom a magyarországi fesztivál piacot, tehát ilyen sok gyerek nem szokott lenni egy-egy közösségi eseményen, tehát mindenki igazából élvezi bele, aki ezt a Hegyalja utcát. A füvünk, a gyep az gyönyörű, azt most vágtuk, és még lesz egy vágás, ugye ez is megadja az alaphangot. És a kishegyesi lángos is itt lesz, ahogy magyarországiaknak érdekes mindig, hogy lehet-e piaszkavicát, csavapot enni, vélhetően mindenki álma teljesül ezzel is. Úgyhogy nem tudunk kibúrni, meg nem is akarunk kibúrni a bőrünkből, tehát sok finom, ízletes, kulturális szeletet tudunk kínálni, és vélhetően a Pono Budai Zeneház holdudvarából kerülnek elő azok a művészek, akiket itt szívesen látunk, de azt mondta a Tokos zenekar, hogy ő az erdélyi Fokossal adna egy nagy koncertet, hát legyen, ugye pénteken vélhetően ez a fő műsorunk. Nagy Csomor András nevét valószínűleg nem nagyon ismerik délvidéken, ez a mi dolgunk, hogy elhozzuk ide azokat a tehetségeket, akik nagyon jó muzsikálnak, ő egy felvidéki primás, elképesztő mondhatni Pimac zenei produkciót hoz, de ugyanilyen a Baselán együttes, aki mindenkit meg fog táncoltatni, de itt lesz a magyarországi rock'n'roll királya, a koronázatlan királya Ferenci Györgye, ugye Kossuth Dír, Szarka Tamás is a nyitónapon. Erdélyből Koszika művésznő érkezik, aki nagyon sokszor járt már itt nálunk. Úgyhogy mindenki talál magának valami érdekességet, gondolom, tehát pláne azok, akik a fesztiválra beneveznek, és tényleg megveszik a fesztiválbérletet 2500 dinárért. Hát ezt szoktuk mi csinálni a Domboson, illetve van két felvezető napunk, egy népzenei kis ilyen workshopos, Pár Jócsival, Zolnai Sárával, Pognár Andrással, Salamon Somával, ez lesz a hétfői nap, illetve kedden tartunk egy építészeti kerekasztalt Mahony Nagy László nyomában, igazából ez a művészeti értékek és tehetség szólna, hogy ez a vidék mindig termel iszonyú erejű művészeket, és van, aki világkarriert fut be, van, akinek ez nem sikerült, tehát ezeket boncolgatnánk, hogy hogy vagyunk mi ilyen gazdag, nagy erővel, felhajtó erővel bíró, elementáris erővel bíró közeg, és hogy nem tudjuk ezt csapatban, vagy teljes szellemiségben, hátországgal, politikai támogatással képviselni. Úgyhogy mindig a párbeszéd, illetve a kérdések feltevése is fontos, hát ezt se kerülnénk meg.
0: Ugye a fesztivál jelentős turisztikai esemény, és mit jelent ma a Dombos Fesztivál a kishegyesieknek és a vajdasági magyar közösségnek?
1: Hát ugye feltesszük mindig a kérdést, hogy ki honnan jön, tehát Temeren Újvidék az nem tabu, ahogy Becse Ada sem, ahogy Palics-Szabadka sem, ahogy Szeged, ahogy Baja sem, ahogy Budapestről nagyon sokan jönnek, mert tényleg nekik ez egy más világ, és hát örülünk, ha ezt a más világot, ezt a délvidéki létet tudjuk értelmezni, vagy bemutatni. Más az időfolyása, más a kulturális hagyomány, más a gasztronómia, valahogy minden más, és hát ezt a másságot szívesen mindenki betárolja, mert ugye az Európai Uniónak van egy ilyen szekciós üzenete, hogy tényleg minden városban ugyanazt a kávézót látod, itt nálunk pedig még török kávét is adnak, ezt nem nagyon találod meg például az Európai Unióban. Tehát, hogy ezt a sok színűséget nem elrejteni kéne, hanem bemutatni és szívesen erővel fölvállalni, hát erre bátorítunk mi mindenkit, hogy igenis mutassuk meg, hogy mi a vajdaság szép arca. Az építészeti nap keretében kirándulunk egyet Zomborba és Apatinba, tehát ezek a városok is olyan gyöngyszemek, és hát mi vajdaságiak sem nagyon tudunk róluk, hát még a magyarországiak, hogy miféle hagyomány van és miféle élmény van itt csak egy korzózás által is például, vagy a nálunk folyó Duna partján micsoda borászatok, vagy micsoda teraszok vannak szintén. Tehát, hogy nem egy rossz hely ez, ahol élünk, hát igen, erre kéne összefogni a politikummal, a turizmus szervezőkkel, a civil szervezetekkel, a művészekkel, és akkor minden pillanatunk gazdagabb lehet, mert hát ezt szeretnénk bemutatni, hogy 4 napon át, vagy egy héten át biztos, hogy gazdagabb.
0: Az előbb kitértél arra, hogy a fesztivál egyik erőssége, különlegessége a családias hangulat, és hogyan sikerül ezt megőrizni ennyi év után is, vagy mi ennek a titka? Említetted, hogy a környező fesztiváloknál annyira nem jellemző, hogy ilyen sok gyerek jelenik meg. Szerinted miért? Miben más ez?
1: Hát talán az, hogy minden generáció valamilyen szinten érintett, mondom, a 14 éve alatti a kíváncsiságból jönnek ki, akik befejezik a 8-at. Lehet, hogy ez a kulturális kínálat nem a legjobb számukra, de utána 4 vagy 8 év múlva leesik, hogy hát igen, ezt a produkciót ők már látták pont itt az adott településen, a falujukban, Kishegyesen, de a fiatal stáb 15-20 emberrel dolgozunk, ugye ők már kamaszok, vidéken dolgoznak, vagy tanulnak, vagy netán dolgoznak, ők a csapatnak a nagy része, és akkor van a szűk maga, akik ugye alakítjuk a fesztivált, tehát ott találtunk egy fényképet, hát 24 éve szinte változatlan, mindenki itt van, és valamiben érdekelt, hogy ez a Dombos ez továbbra is működjön. Tehát, hogy ez a generációs ügy és találkozás, hogy hát végül is ide mindig vissza lehet térni, és hogy ezt a Sziveri megmondta, hogy megvár majd úgy is a lősz, hiddel, itt lesz, amikor hazajössz. Tehát, hogy nem erre a mi leszpolunkra érezte, de hogy ez egy olyan szép metafora, amit mindig lehet alkalmazni, és hát mindent elmond. Tehát ez a lősz egy olyan védőháló itt körülöttünk, ahol tényleg biztonságban érezhetjük magunkat. És a generációk meg így, ahogy mondjuk, itt találkoznak. Tehát tényleg itt a szomszéd kollégának a kis gyerkőce itt van kint minden nap egy olyan utcában, most tanul járni. Jó nézni, hogy néha elbukik, de bele esik a szép finom gyepbe. És hát el tudom képzelni, hogy majd hogy nő fel 5-10 vagy 30 év múlva, hogy emlékszik, hogy ő egy olyan utcába cseperedett. Tehát, hogy ezt így jó látni. Minap fiatal pár érkezett, pokróccal rendezvúztak, kiterítették, itt voltak. Itt vannak a tűzoltók, most vasárnap tartanak egy családi napot, tehát hogy ez egy valóban egy élő korzó lett ez a helyszínünk. Úgyhogy a Dombos festek ezt megkoronázza, ezt az élményt.
0: Még egy személyesebb jellegű kérdést hagytam a beszélgetésünk végére. Te melyik pillanatot várod személy szerint a legjobban az idei 4 napból? Vagy hogyha ki kellene emelni egy konkrét pillanatot az előző évek Dombos festjeiből, akkor melyik volt neked eddig a legmeghatározóbb?
1: Hát rengeteg élmény van, tehát ezt így nehéz. Ironikusan mondhatnám, hogy a hétfői napot várom, amikor befejezzük.
0: A fesztivál szervezők általában ezt szokták mondani egyébként, úgyhogy nem vagy egyedül.
1: Igen, és utána meg alig várjuk, hogy már a következő évben el tudjunk kezdeni dolgozni. Idén például nem említettük, de lesz 4 fontos kiállítás, 3 szerdművész, illetve egy bajsai kollega jön át és állít ki képeket. Illetve Sinkoly Csede barátunk egy fémszobrot, vagy egy fémképet hoz, tehát annyira szokatlan ez is. Tehát ezek is meghatározó pillanatok lesznek, hogy a művészetnek ezen szegletével szembesülünk, hogy micsoda tartalmakkal bírnak ezek az alkotók, elhozzák ide, és megnézzük, gratulálunk, beszélgetünk. Tehát, hogy ilyen élmények is vannak, tehát ezt is mondhatnám, hogy talán most ezt várom, hogy fog működni a sok-sok kiállítás. Itt a közönség előtt, de az említett Nagy Csomor András koncertje vélhetően egy olyan váratlan meglepetés lesz mindenkinek, hogy sokáig emlékeznek rá, de ugyanúgy a fényfestészet is érdekes lesz. Azt elárulom, hogy most egyszerűbb színekben fogjuk úsztatni a löszfalat. Így indult az elejében, egyszerű reflektorokkal világítottuk meg, és nagyon sokuknak berögzült az a sárga masszív kép, amikor levonul mindenki, és akkor még itt maradtunk, ezt néztük, aztán kihúztuk a konnektorból, ők és akkor ugye elsötétül minden, hát valami, hogy most erre az első élményre reflektálunk, hogy egyszerű színekkel kifesteni a löszfalat, hát megnézzük, hogy ez hogy tükröződik majd vissza. Például ezt se láttuk még soha, ez is egy újdonság lesz.
0: Laci, nagyon szépen köszönöm az információkat, sikeres fesztivált, sok látogatót és sok emlékezetes pillanatot kívánok nektek idénre is.
1: Legyen így, várunk mindenkit, köszönjük szépen!

0: Reklám.
1: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstol június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 11 óra 45 perc van, és ez volt a Back to Black. Itt a Panorádióban 32 fok van, és szikrázó napsütés, igazi strandidő. Hogyha tehetitek, akkor csobbanjatok ma délután Vajdaság bármely medencéjében, akik pedig már csobbannak, éppen azokat üdvözlöm. Jó nektek! És egyébként, hogyha már a medencéknél vagyunk, akkor még nem nyílt meg az összes vajdaságban. Topolyán például június 23-án kedden adják át rendeltetésének a Vénuszvárosi úszodát, 24-én 10 órától nyílik meg konkrétan a komplexum a fürdőzők előtt. Nézzük, mi történik most az utakon. Szabadkán a tűzoltóságnál közúti ellenőrzés, és érdemes elkerülni a horgosi határokat, mert a kis határon és meg nagy határon is összefutott a sor. Ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart. Amennyiben útnak indultok, vigyetek magatokkal okvetlenül sok folyadékot, vizet, üdítőt, és vezessetek óvatosan, mert a nagy melegben csökkenhet a reakcióidő.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádió.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Ombra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. Népszerűsítették a szabadkai jogi kart. Elballagtak a szabadkai MTTK végzős hallgatói. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Hiába a megállapodás, legkedvesebb 47 halottja van a dél-libanoni légicsapásoknak, és az USA sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Mondom a részleteket. A Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén egyhangulag elfogadták a torontálvásárhelyi Móse Piáde általános iskola és a székelykevei Zsárkozrenyenin általános iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. A tegnapi ülésen 105 napi rendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezésén 5 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. A tegnapi ülésen 105 napi rendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntött.

0: első osztályába iratkozni 34 középiskolába, illetve 3 speciális iskolába. A rendelkezésre álló férőhelyek száma 1996 férőhely a középiskolákban, és további 84 férőhely speciális középiskolákban. 35-4 éves szak és 18-3 éves szak közül lehet választani, speciális iskolákban pedig 11-3 éves szak és 2-2 éves szak közül lehet választani.
1: Mind köztársasági, mind tartományi szinten külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinára jogosult. Az ülésen elhangzott, hogy rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tájékoztatással megbízott tagja.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 8 pályázónak javasolt támogatást, mégpedig pályázóként 300 ezer dinárt. A tartományi pályázatok esetében a gazdasági tevékenységet folytató szervezetek részére 7 millió dinárt különítettek el, a civil szervezetek részére pedig 6 millió dinárt.
1: Az MNT 25. rendesülésén 105 napi rendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek.
3: Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagóra utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. A Szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karra látogattak el az önkormányzat, a Tartományi Felsőoktatási Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői. Az intézmény bemutató célja a helyi felsőoktatási intézmények népszerűsítése és a továbbtanulási lehetőségek ismertetése volt. Csernai Panna összeállítása.
4: A jogi kar hallgatói már az első éven számos jogterülettel megismerkednek. Az előadások és gyakorlatok pedig interaktív formában zajlanak. Bugár Vivien, Palics.
5: A jog ugye nagyon széles, és mi egyre több úgymond ágába nyúlunk bele, és elemezzük őket, illetve foglalkozunk ezekkel a tantárgyakkal, legyen ez büntetőjog, családjog, öröklési jog lényegtelen, tehát mindenféle tantárgyunk volt még eddig, és még lesz is, úgyhogy ez még csak a kezdet. Viszont én, amit nagyon szeretek mondjuk az itteni egyetemben, hogy interaktívak az előadások, tehát a gyakorlatok. A gyakorlatokon van lehetőségünk az asszisztensekkel interaktív feladatokat úgymond elvégezni, tehát ez lehet ilyen kis előadás, tartás, debattak, tehát ezek a vitákat is volt már többször is, mikor folytattunk, és ezek nagyon érdekesek is voltak.
4: A hallgatók különböző intézményekkel és ügyvédi irodákkal kialakított együttműködéseknek köszönhetően szakmai gyakorlatokon is részt vehetnek. Az intézményben az oktatás szerb és magyar nyelven zajlik. Butás Béla, a Szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar tanársegédje.
6: Nagyon fontos, hogy a magyar hallgatók ugye, tehát ismerik a szerb nyelvet és a szerb szakterminológiát, illetve azt is magyarul, hogy tudják, és erre van külön képzés is, ugye a terminus technicus, ahogy mondjuk mi jogászok, tehát hogy azt is elsajátítják, és erre is külön képzés van itt az egyetemen.
4: A hallgatók igénybe vehetik a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíj programját is. A pályázatok benyújtására július 3-áig van lehetőség. Dr. Bagi Ferenc, tartományi felsőoktatási segédtitkár.
7: Annak vagyunk tanúi, és a titkárság is ezt támogatja, hogy az utóbbi időben gyakorlatilag felfejlődtek a privát egyetemek is, és egyenértékű, sőt egyes esetekben minőségesebb oktatást is végeznek, mint az állami egyetemek. Ez egy folyamat, meglátjuk, hogy milyen lesz ennek a folytatása, de tény az, hogy ez a kar is egyenértékű kar, szóval pályázhat úgy nemzetközi, mint hazai projektumokra is, és ez vonatkozik valahol.

0: az egyetemistákra is, akik az MNT ösztöndíjon kívül a tudományos élet, illetve a csereprogramok más szakterületein is részt vehetnek.
1: Góli Csilla, Szabadka város alpolgármestere elmondta, ez már a harmadik olyan egyetemlátogatás, amelynek célja a város felsőoktatási intézményeinek népszerűsítése és a továbbtanulás előtt álló fiatalok tájékoztatása.
2: Vannak olyan intézményeink, melyek olyan képzést kínálnak a hallgatók számára, amellyel a mai munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket, talán karriert is tudnak találni Szabadkán, talán le is telepednének Szabadkán, úgyhogy ez az elsődleges célunk azzal, hogy egy az, hogy felvettük a kapcsolatot a felsőoktatási intézménnyel, szorosabbra vettük a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, illetve hogy beszélünk a felsőoktatási intézményekről.
1: A gazdasági és igazságügyi jogi karon a felvételi vizsga első időpontja június 22-én lesz. Az érdeklődők a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján tájékozódhatnak, a vajdasági jogász ösztöndíj programról pedig a Magyar Nemzeti Tanács weboldalán.
3: Egyetemi alapképzésük végéhez érve három szakhallgatói ballagtak el a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar falai közül. Az ünnepségen a hallgatók elbúcsúztak szaktársaiktól, tanáraiktól és az egyetem vezetőségétől. Halász Zoltán riportja.
4: Szebbnél szebb, elegáns ruhákban izgatottan vonultak fel a végzősök a szabadkai intézmény évzáró ünnepségén. Ez már hagyomány az MTTK-n, ugyanis minden évben méltó módon búcsúznak hallgatóiktól. Az okleveles kommunikátor, a tanító és az óvodapedagógus szakok diákjai vettek részt az ünnepségen. Krizsán Szabrina kommunikátor szakon fejezte be tanulmányait alapképzésen. A terve, hogy tovább tanuljon a karmester képzésén.
5: Nekem ez a 4 év nagyon sok mindent adott, és abban bízok, hogy majd a jövőben is ilyen élményekkel tudok gazdagodni. A tervekről még nem nagyon lehet nyilatkozni, biztos, hogy tanulok tovább, még egy évet a mesterképzésen. Aztán reménykedem benne, hogy sikerül a szakmámban elhelyezkednem.
4: Kolter László számára sokat jelentett, hogy tanárai segítőkészen motiválták tanulmányai során.
6: Család és a légkör, nagyon sokat tanultam. A tanárok, az oktatók nagyon sokat motiváltak, hogy küzdjek, hogy harcoljak. Olyan értelemben, hogy ugye sok vizsga van, sok beadandó is ezeket elvégezni. Hát az a tervem alapvetően, hogy most ugye minden a vizsga, ami maradt, azt lerakjam, illetve a diplomamunkát elvégezzem, és az a tervem, hogy elhelyezkedjek a médiában, de ugye a jövő az mindig kérdéses, és bízom benne, hogy azért jó úton fogok majd haladni.
4: A karon nyíló szakok számos lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy elhelyezkedhessenek Vajdaságban, mondta a kar dékánja, Pintér Krekics Valéria.
7: Az alapképzés után mind a három szaknak lehetősége, három szakon lehetőség van tovább tanulni mesterképzésen, tehát az a plusz egy év mind a három szakon. És hát a munkalehetőség a tanítók részére, hát főleg a mesterképzés után adódik alkalom, de vannak, akik már az alapképzés után és esetleg helyettesítésre be tudnak dolgozni az iskolákba, de ugyanúgy az óvóképzősöknek, illetve a kommunikátori szakosoknak már jó néhányan már munkában is állnak még a tanulmányaik során.
4: Az intézményvezető hozzátette, évről évre nagyobb az érdeklődés a kar iránt. Tavaly 50%-kal sikerült emelniük a beiratkozott hallgatók számát. Az MTTK továbbra is várja a jövendőbeli hallgatóit. Június 24-éig tart az első körös jelentkezés a karszakjaira.
3: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos Brüsszel ülését követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő ezen kívül egyebek között beszélt arról, hogy mindenki érdeke a V4 tagállamok együttműködése. Magyar Péter az illegális migráció megállítását is szorgalmazta. A magyar kormányfő hangsúlyozta, egyre több tagállam véleménye változott ez ügyben.
8: Egészen egyértelmű a változás, a hangulatváltozás Brüsszelben. Én elmondtam nekik, hogy reméljük, hogy nem lesz túl késő, és hogy Magyarország ugyanott van 2015 óta. Nagyon örülünk neki, hogy csatlakoznak ehhez az illegális migráció elleni küzdelemhez. Nyilván 19 tagállamnak mélyebb a hangja, és nagyobb az érdekérvényesítő képessége, mint mondjuk egynek vagy négynek. Jobb lett volna ezt előbb megtenni, és jobb lett volna nem meghívó leveleket küldözgetni.
3: Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyeség valóban véget vet a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját, és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Agárdi Gábor összefoglalója.
9: Dél-Libanonban a heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét, annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője, Naim Kassim kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisíteni a szervezetet. A konfliktus politikai feszültségeket is okoz. Donald Trump amerikai elnök ugyanis korábban bírálta Benjamin Netanyahu politikáját, míg Irán azzal vádolja Washingtont, hogy nem tudja megfékezni Izraelt. Az iráni külügyminiszter szerint a tűzszünet megsértéséért az Amerikai Egyesült Államokat is felelősség terheli. A libanoni lakosság jelentős része szkeptikus. Sokan attól tartanak, hogy a felek hosszú távon nem fogják betartani a megállapodást. Az USA jövő héten újabb tárgyalásokat tervez Washingtonban, Izrael és Libanon között egy tartós béke érdekében. A héten egyébként előzetes béke megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke, amelynek célja a két ország közötti háború lezárása. A konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére már kevesebb, mint két hónap áll a felek rendelkezésére. Szükség esetén meghosszabbítható a tárgyalási időszak. A keretegyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuci szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót is. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7 csúcs találkozón elmondta, hogy sikerült elkerülni egy súlyos gazdasági válságot a térségben. A politikus szerint az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni. Ugyanakkor figyelmeztetett, amennyiben a felek nem tudnak végleges megállapodásra jutni. Az Egyesült Államok ismét katonai erőt alkalmazhat Irán ellen. Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuci szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült. J.D. Vance amerikai alelnök egyébként a napokban Svájcban tárgyalt volna egy Amerika és Irán közötti végleges béke megállapodásról, ám útját lemondta, mivel bizonyos kérdésekben nem közeledtek az álláspontok. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomfegyvereket.
10: Sport.
3: A házigazda Amerika Egyesült Államok sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Az amerikai válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztráliát, ezzel biztosította helyét a kieséses szakaszban. Éjfélkor Marokkó és Skócia csapott össze, a találkozót az észak-afrikaiak nyerték 1-0-ra. Hajnalban Brazília magabiztos 3-0 győzelmet aratott Haiti felett. Ezzel a győzelemmel komoly lépést tett a továbbjutás felé. Ma reggel pedig Törökország és Paraguay mérkőzött meg, a meccset a paraguayiak nyerték 1-0-ra. A vereséggel Törökország búcsúzott a tornától, Paraguay pedig életben tartotta továbbjutási reményeit. A pontos idő 12 óra 16 perc.
10: Időjárás.
11: Vajdaságban 32 fok van, tombol a nyár. A délután folyamán csapadék nem lesz, csak sok napsütés. Holnap a nagy meleg kitart, azonban zivatarok érkezhetnek a térségbe.
10: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediclub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediclub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Adagio pizzéria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Hírek, zenék, programok, a Nespresso.
1: 12 óra 34 percen bátorítok mindenkit, hogy aki teheti, csobbanjon, ma frissuljon fel, mert nagyon nagy a hőség, 32 fokos csúcshőmérséklet is. Már van, de ennél ma már nem lesz melegebb egyébként. És hogyha már a medencéknél vagyunk, akkor megnyitott a kapuit. Tegnap délelőtt a Zentai Kékmedence is, és egészen augusztus végéig várja a fürdőzőket. Az elmúlt hetekben a kommunális vállalat munkatársai folyamatosan rendezték a környékét, vágták a füvet, betonoztak, előkészítették a sportpályákat, kitakarították természetesen a medencéket is. A jegyárak egyébként továbbra sem változtak. A felnőtt belépőjegy 300 dinár, a gyermekjegy 250 dinár, az idénybérlet pedig 4000 dinárba kerül. Az óvodás korosztálynak mindig is ingyenes volt a belépés, tavaly óta pedig az általános iskolás diákok is ingyen jegyet kapnak. Ez azt jelenti, hogy 0-tól 14 éves korig díjmentesen vehetik igénybe a medencét a községbeli gyerekek. Napozó ágyat továbbra is napi 200 dináros áron lehet bérelni.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: look what you just made me do.
1: 12 óra 45 perckor hoztam egy menő program ötletet. A hétvégén zajlik a Sinovis Severa Motoros Klub 17. nemzetközi népes találkozója a Topolyai tópartján. Pénteken Zdravko Tjulić és a Fisherman and Crocodiles formáció koncertezett, szombaton a Trilogy és a Notni Putnici zenekarok állnak majd színpadra. A házigazdák több ügyességi játékkal is készülnek, a hazai motorosok, illetve a rock zene szerelmesei mellett vendégeket is várnak egyébként a régióból. Illetve van még egy érdekes téma a közelben, mert hogy Bajsa falunapot ünnepel. A családi és baráti társaságok, munkaközösségek, valamint az egyesületek 14 órakor kezdik el majd a sütésfőzést. A rendezvény hivatalos megnyitója 3:30-kor lesz, 15:50-kor pedig megajándékozzák a 2025-26-os évben világra jött újszülötteket, szüleiket, ezt követően pedig a sikeres diákokat jutalmazza majd a helyi közösség. Utána a jubiláló véradók elismerése következik, 16:30-kor pedig kultúrműsor veszi kezdetét a helyi gyerekek és a testvériség művelődési egyesület fellépésével. A folytatásban a faluházban kiállítás nyílik, 17:30-kor pedig jelmezes gyermekprogram várja a legkisebbeket, 19:30-kor pedig udvari vigadalom veszi kezdetét, amelyhez a zenét Klaudia és Csaba fogja szolgáltatni.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdász Szövetség elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között. Legalább egy ember életét vesztette és többen megsérültek Dél-Kelet-Angliában, Bedford közelében, ahol összeütközött két vonat, közölte a brit közlekedési rendőrség. A vasúti hálózatért felelős hatóság közleményében az áll, hogy a helyszínen rendkívüli állapotot hirdettek meg. A vasútrendőrség, valamint a helyi tűzoltó, mentő és sürgősségi egységek a hajnali órákban is nagy erőkkel dolgoztak a baleset helyszínén. A sérültek ellátásában 30 mentőautó és 5 mentőhelikopter vett részt. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el Tar Zoltán az MNMKK Országos Széchenyi Könyvtárban, az MNMKK Iparművészeti Múzeumban, az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben, közölte Facebook oldalán a politikus. A Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: a rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekik szándékukban áll a meghallgatás és a párbeszéd, a vizsgálat részeként pedig arra kérik az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztérium. A meghallgatás és a párbeszéd, A vizsgálat részeként pedig arra kérik az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre

0: A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén továbbra is 33 fokot mérnek és gyenge keleti szél fúj. A meteorológusok szerint holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 19-21 fok várható, délután pedig 33-35 fokig melegszik a levegő.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
3: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
2: Tanulj itthon!
3: Tanulj magyarul!
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
4: Lock up.

0: A nyári szünet sok gyerek számára a pihenésről, a szórakozásról szól, vannak azonban olyan táborok is, ahol a kikapcsolódás mellett hasznos életre szóló tudást is lehet szerezni. Egy ilyen különleges tábor várja minden évben a fiatalokat Magyarországon, ahol az önvédelem, az önbizalom, a fegyelem és a konfliktus kezelés kerül a központba. A tábor nem csak a fizikai önvédelmi technikák elsajátításáról szól, hanem arról is, hogy hogyan ismerjék fel a gyerekek a veszélyhelyzeteket, hogyan kezeljék a konfliktusokat, és hogyan álljanak ki magukért a mindennapokban. Az évek során Vajdaságból is több fiatal csatlakozott ehhez a programhoz. A beszélgető partnerem a folytatásban itt a Presszóban a tábor szervezője, Csúsz Gábor, akivel a kezdetekről, a tábor céljairól, az önvédelem fontosságáról beszélgettünk. Üdvözöllek, kedves Gábor, a Panorádióban.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogyan született meg a tábor ötlete, és mi inspirálta a létrehozását?
1: Alapvetően annak idején három katonatiszt kollégámmal hoztuk létre a tábort, akkor még hivatásos katona voltam 20 évvel ezelőtt, amikor ezt megkezdtük, és a tábornak alapvetően az igazi katonai nevelés lett volna annak idején a célja. Hát azt szerintem is értük, hiszen van most már olyan tábor résztvevőnk az elejéről, akire te is utaltál, Vajdaságból, akit idén avattak már tiszté Magyarországon, úgyhogy mindenképp büszkék vagyunk ezekre a kis diákjainkra, akik nálunk végeztek és utána mentek katonai pályára.
0: Mióta működik a tábor és hogyan változott az évek során?
1: A tábor az 2006 óta csináljuk, tehát idén vagyunk 20 évesek, csak nem nagyon számoljuk az éveket. Alapvetően az elején még volt egy-két táborunk, ami nem ott alvos volt, tehát csak ilyen napközis táborként csináltuk, de utána, ahogy forrásokat tudtunk találni rá, folyamatosan fejlesztettük, és a célunk az volt, hogy egy olyan 5 napos turnust tudjunk létrehozni, vagyis hát 2 vagy 3 évente, ahol mi is megtaláljuk azt a kikapcsolódási lehetőséget, hogy a fiatal generációnak át tudjuk adni azokat a tapasztalatokat, amivel mi rendelkezünk, meg azokat az élményeket, amik még a mi általunk látogatott táborokban voltak, és meg tudjuk valósítani azokat a nevelési elveket, amikkel a mai meglehetősen liberális felfogású világban nehéz találkozni.
0: Milyen korosztályú gyerekeket vártok a táborba?
1: Alapvetően 10-től 17 éves korig várunk gyerekeket. A 10 éves alsó korhatár azért vezettük be, mert elég komoly megterhelés van a gyerekekre. Tehát menetgyakorlat, fegyveres harc, sok mindent kell. Persze nem igazi fegyverekkel természetesen, hanem replikákkal, játékfegyverekkel, de annak is a súlya az megegyezik az igazival, tehát kell egyfajta fizikai állóképesség. A 17 éves kor az pedig az első táborozókra vonatkozik, hiszen van olyan táborozónk, aki már 20 éves, és már a 10. éve jár hozzánk minden évbe, és idén is visszajön, igaz, hogy most már ilyen vezetőnek, vagy ilyen táborsegítőnek jön vissza.
0: Ugye az önvédelmi foglalkozások mellett milyen egyéb programok várják még a résztvevőket? Mit tanulnak meg konkrétan ebben a táborban a gyerekek?
1: Igen, alapvetően a tábor az egy katonai, illetve túlélő ismereti tábor, amelyen vannak többféle önvédelmi foglalkozások. Az önvédelmi foglalkozások jellemzően utcai harcra épülnek, tehát nem katonai közelharcra, egy-két jiu-jitsu elemmel, illetve a krav magának az alapvető ismeretével, de ezek az önvédelmi foglalkozások, ezek az időnek mintegy maximum 10%-át teszik ki. Alapvetően a cél az, hogy egy átfogó képet kapjanak arról, hogy milyen is a katonai életet, vannak alaki foglalkozások, vannak fegyverismereti foglalkozások, vannak beszámolók. Ugye, mivel mi katonatisztek voltunk, akik tartjuk a tábort, illetve van egy cserkészvezető barátunk, aki segít. Ő a túlélési ismereteket tartja a cserkészvezetőként, elsősegély foglalkozások vannak, illetve meglehetősen sok élménybeszámolót tartunk afganisztáni, iraki missziókról, amikben részt vettünk az elmúlt sok év során. Ezt általában szeretik a gyerekek, meg hát első foglalkozásnak nagyon jó.
0: Említetted, vagy részben kitértél arra, hogy fizikailag eléggé megterhelő ez a tábor, de mennyire például kell előzetes sport vagy harcművészeti tapasztalat a jelentkezéshez?
1: Igen. Abszolút nem szükséges, az a lényeg, hogy a gyerek jó karba legyen, tehát mi igyekszünk a terhelést azért úgy elosztani, hogy egy 10 éves is végre tudja hajtani a tábort, jól érezve magát, értelemszerűen máshogyan terheljük, mondjuk egy menetgyakorlaton azt a 45 kilós 10 éves srácot, vagy lányt, meglehetősen sok lány is jár hozzánk különben, mint de mondjuk egy géppuskát nem a 10 éves gyerek fogja vinni a támadó gyakorlatilag értelemszerűen, de hogyha valakinek valamilyen a napi fizikai megterhelést befolyásoló betegsége, vagy valamilyen problémája van, őt sajnos nem tudjuk fogadni, mert nem vagyunk arra felkészülve, hogy... Hát ez egy katonai tábor, ahol katonai, illetve önvédelmi tábor, ahol erőteljes fizikum kell ahhoz, hogy valaki végre tudja hajtani. Ha nincs neki, akkor ki fog alakulni a tábor alatt.
0: Miért tartjátok fontosnak azt, hogy a gyerekek már így ennyire fiatalkorban megismerkedjenek az önvédelemnek az alapjaival?
1: Elég mélyre kéne ehhez menni. Alapvetően a probléma az, hogy a mai fiatalokból, legalábbis Magyarországon ez mindenképp elmondható, de szerintem a Vajdaság se kivétel már ez alól. Az a fajta iskolai közeg, amiben mi felnőttünk, és a mi alatt azt értem, hogy ilyen 46 éves vagyok már, az lehetővé tette azt, hogy alsó tagozatban már kialakultak az önvédelmi képességei gyerekeknek, magyarán mondva az iskolás gyerekek azok verekedtek, ha tetszik. Ugye a mai időben ez már skandallumnak számít, és teljesen tiltják a fizikai erőszakot az iskolákba. Ez nem az én tisztem eldönteni, hogy ez helyes vagy nem, de az biztos, hogy emiatt teljes egészében hiányzik a gyerekeknek az a képessége, hogy egy utcai vagy bármilyen konfliktusba képesek legyenek megvédeni magukat, illetve néha odáig jutunk, hogy aki eljön hozzám egy táborba, vagy egy edzésre, egy önvédelmi edzésre, az a 10-12 éves gyermeket még életében nem ütötte meg senki. Na most ez azt eredményezi, hogy lefagy, hogyha egy ilyen támadás éri. Akármilyen utcai, mert ismerjük ezeket a dolgokat, megy hazafelé, elveszik a mobiltelefonját, mit tudom, adjál már egy cigit, ezek a klasszikus dolgok, és úgy lefagy a gyerek egy ilyen helyzetben, hogy még menekülni sincs képessége. Tehát el se tud futni, mert hogy nem találkozott meg ilyen helyzettel. És ez a mai fiataloknak egy hatalmas nagy hátránya, főleg úgy, hogy egyre erőszakosabb világban élünk.
0: És mit mondanak a szülők a tábor után? Például előfordul-e az, hogy egy visszahúzódóbb gyerek a tábor végére sokkal magabiztosabbá válik? Milyen változásokat vesznek észre a gyerekeken a szülők?
1: Ez mindenképp. Tehát egyrészt megtanulnak csapatban gondolkodni, meg mozogni. Tehát az egyéni igények, azok gyakorlatilag az első nap végére teljesen eltűnnek, és felváltja őket a csapatigény. Mindent együtt csinálnak, minden együtt működik. Egyénileg nem működik semmit. Nem tud megoldani semmilyen feladatot egyik gyermek sem, bármilyen rátermett is, hogyha csak abba gondolkodik, hogy ő egyedül akar valamit megcsinálni. Ez ugye a mai időknek nagy betegség, hogy mindenki az individumban hisz a helyet, hogy csapatban gondolkodna. Igazából azt mindenképp kiemelném, hogy a tábornak az elsődleges feladata az, hogy olyan gondolkozásmódot adjon a gyerekeknek, ami egyrészt növeli az önbizalmukat, növeli azt a képességet, hogy a problémákat önállóan is meg tudják oldani, szembe tudjanak nézni vele, illetve ami még ennél sokkal fontosabb szerintem, hogy nem csak a visszahúzódó gyerekek szülei mondják azt, hogy hát a gyerek azért rátermettebb lett, vagy sokat tanult itt nálunk, hanem hogyha esetleg olyan gyereket hoznak, aki túlélénk, vagy hogy mondják, ez politikai korrekt módon, tehát hiperaktív, tehát kicsit nehezebben kezelhető gyermek, ő a táborunkból hazatérve jellemzően visszafogottabbá válik, mert ő is megtanulja, hogy nem csak róla szól, vagy nem csak körülötte forog a világ.
0: Van esetleg olyan történet vagy visszajelzés, amely így különösen emlékezetes maradt neked? Vagy ugye említetted, hogy 2006 óta rendeztek tábort. Van-e konkrét kedvenc tábori történeted?
1: Kettő ilyen van. Hát több ilyen van, de kettő dolog, amit kiemelnék. Az egyik az a Bercike. Ő 14 évvel ezelőtt volt talán nálunk, egy vajdasági srác, és hozzánk 12 évesen jött először, három táborra jött egymás után, és 14 évesen jelentkezett a szegedi katonai középiskolába. Ő már hivatásos tiszt, hogyha jól tudom, és ő azért szokta jelezni, hogy hát miattunk történt ez a pályaválasztás. A másik az pedig egy héttel ezelőtti üzenet, amit a kollégámmal, a Gerivel kaptunk messengeren az egyik sráctól, őt most avatták tiszté, ő is nálunk kezdett, ő magyarországi srác, és ami nagyon jó, vagy érdekes dolog, hogy kineveztük annak idején 12 évesen parancsnok helyettessé, mert egy nagyon rátermett srácnak tűnt, és azt a hívójelet adtuk neki, hogy Kirby, a Bud Spencer filmből, hogy Kirby a parancsnok, mindegy, azt nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a filmet, a bűnvadászokban van különben. És azóta is megmaradt az egyetemen is az a hívójele, a Kirby. Ez mindenképp egy jó sztori, egy aranyos sztori.
0: Nagyon aranyos sztori. Hogyan lehet jelentkezni a táborba, illetve vannak-e még szabad helyek? Hol és mikor van a tábor?
1: Alapvetően ugye ez Magyarországon Somogy megyében tartjuk a tábort Nagyberki településen. Itt van egy magánkénzben lévő Mosolyövölgy nevű szabadidőpark, ez az én családom tulajdona, és itt ezen a teljesen elzárt 35 hektáros darabon az erdőkkel, tavakkal tarkított rész, természetesen folyóvízzel, vill, árammal, tehát minden, tehát magas szintű ellátással van a tábor. Idén még július 20-a és 24-e közötti táborra vannak helyeink, tehát arra még lehet jelentkezni. A mosolyvölgy.hu, tehát értem szerint ékezetek nélkül mosolyvölgy.hu honlapon keresztül lehet jelentkezni, az ott megadott e-mail címen, amelyem intézi az adminisztrációt ezzel kapcsolatban, tehát valaki ír egy e-mailt, hogy érdekli a tábor, hogy mi elküldjük neki, hogy milyen felszerelés, illetve milyen kitételek kellenek hozzá, és akkor onnantól kezdve működik. Egy nagyon fontos dolog, hogy a tábor teljes ideje alatt nincs mobil és internet kommunikáció a gyerekekkel, kizárólag, amiket mi feltöltünk, képeket, illetve videókat, azon lehet követni a gyerekeknek a mozgását. Nem is érdemes telefont hozni, de ha van, akkor azt eltesszük, és pénteken adjuk vissza a gyerekek.
0: Hát ez a digitális detox is felér már egyfajta kiképzéssel a mai világban.
1: Nem hiányzik nekik.
0: Azt elhiszem, hogy nem hiányzik. Gábor, nagyon szépen köszönöm az információkat, én idén is sok érdeklődőt kívánok nektek. Jó tanulást!
1: Köszönöm szépen!

kipa, fogad szoríst közbe. Nem jön magát uli, de ez asszuk forint össze. Borítom a papírformát, asszuk odi csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közle, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam, hogy fáként dújt, homit nem híram.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
8: Hegyezd a füled.
9: Mert nincs itt semmi látnivaló.
8: Pannon Rádió.
10: A te hangod.
8: A te hangod.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 45 perc van, műsorunk végéhez érkeztünk, de még mielőtt elbúcsúzom, hoztam azért még egy programötletet, mert hogy Svetitjavon 23. alkalommal rendezik meg a szamár versenyt most vasárnap. A program 11 órakor főzőversennyel kezdődik, a csacsik 14 órakor állnak majd rajthoz. A főzőverseny a részvétel díjtalan, a bográcsos alapanyagát a szakácsok maguk hozzák meg, és maguk határozzák is meg. A legkisebbeket nyuszifogó verseny, zsákbaugrálás várja, a felnőtteknek pedig lesz sörívó verseny, valamint női és férfi skander bajnokságot is szerveznek, úgyhogy amennyiben nincs programotok holnapra, akkor már adtam is egy jó ötletet. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi fért bele a mai, hát hétzáró Pannonpresszóban, Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa búcsúzik, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánunk nektek. Sziasztok! Minden éjjel, minden nap,
2: Pannonrádió. A 91,5 MHz-en.
0: Pannonrádió.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió, a te hangod.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól. Konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és dr. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepelnek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Egyelőre semmi nyoma nincs annak, hogy ide bármiféle ellenőrzés érkeznek. Ugyanakkor rendelkezésre bocsátunk minden szükséges dokumentumot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fogalmazott az ügyvezető. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Teljesen természetes, hogy egy új kormány szeretné megismerni, hogyan valósultak meg a támogatási programok. Ha vannak kételyek, az átvilágítás el fogja oszlatni azokat. Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdeke, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőjével folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de átcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A köztársasági geodéziai intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legmagasabb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legmagasabb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ingatlanértékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen

0: Keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Magyar Péter magyar miniszterelnök egyik kampányígérete volt, hogy az alaptörvényben 2 ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, és ez a módosítás visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 34 fokot mérnek, gyenge keleti szél fúj. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakulhat.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
5: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolása is. Egyelőre semmilyen nyoma nincs annak, hogy ide bármiféle ellenőrzés érkezne, ugyanakkor rendelkezésre bocsátunk minden szükséges dokumentumot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fogalmazott az ügyvezető. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Teljesen természetes, hogy egy új kormány szeretné megismerni, hogyan valósultak meg a támogatási programok. Ha vannak kételyek, az átvilágítás el fogja oszlatni azokat. Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdeke, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 2:30-kor gyülekeztek a Fruska-Góra utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Június 20-a a menekültek világnapja. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 117 millió ember él menekültként, akik háborúk, üldöztetés és erőszak miatt hagyták el otthonukat. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légi csapások folytatódnak, ezért egyes az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légi csapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e harcoknak.

0: A hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője kijelentette, Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, gyenge délkeleti szél fúj. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 34 fokig melegszik a levegő.
2: Ez a Pannonrádió.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön. It's a kind of magic.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
8: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
7: Tanulj itthon!
8: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Forróság és felfrissülés a Palicsi tóparton. A Prosperitáti kapcsán egyelőre nincs szó ellenőrzésről, az átvilágítás a program folytatását szolgálhatja. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. Hiába megállapodás, legkevesebb 47 halottja van a dél-libanoni légicsapásoknak. Az USA sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja, és rekordszámmal rajtolt el a 20. Palicsi Nemzetközi Ultramaraton. Következnek a részletek. Tovább fokozódik a nyári kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma helyenként a 35 fokot is elérte. A nagy melegben mindenki a maga módján keresi a felfrissülést, van, aki a tópartot választja, más az árnyékban húzódik meg. Utána jártunk, hogyan hűsölnek az emberek a Palicsi tópartján. Szabó Regina riportja.
12: A Palicsi tó homokos strandján már a délelőtti órákban is sokan hűsöltek. Voltak, akik az árnyékban pihentek vagy olvastak, mások napoztak, a gyerekek pedig a homokozóban játszottak. Néhányan a tóvizében kerestek felfrissülést. Gazmen Bosnyaku, Szabadka.
13: Dobre.
12: Jó a víz. Most jöttem ki a tóból, ahogy láthatták is. Sekély a víz, néhol hűvösebb, de többnyire kellemesen meleg. Lehet benne fürdeni. Minden nap úszol? Többnyire igen. Most, hogy szabadságon vagyok, minden nap kijövök. Amikor pedig dolgozom, akkor minden második nap. És mindig ide jársz? Igen, ide, a homokos strandra. Amint kezdődik az idény, már is itt vagyok. Palicson ezen a hétvégén nem csak a strandolók, hanem a futók is főszerephez jutnak, hiszen most zajlik a 20. nemzetközi ultramaraton. A résztvevők szerint a futás évszaktól függetlenül jó program. A nyári hőségben azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő folyadékpótlásra. Pap Jánosné Zsuzsanna, Dunaszekcső, Magyarország.
0: Sok helyre járunk futóversenyekre, néha-néha sikerül eljutunk a tengerre is, de nálunk ott a Duna, úgyhogy ott is nagyon sokat, és gyönyörű a Duna, szeretjük, ott is sokat fürdünk. Általában vannak fürdők, ott van Harkány, Magyar Hertelen, Sikonda, vannak nagyon szép fürdőhelyeink, úgyhogy sokat járunk ide-oda. Meg hát a futóversenyek, a párom az világbajnok, 48 órás ezüstérmes világbajnok, úgyhogy 6 napos világbajnokon ott is az Füreden van, Balatonfüreden ezek a nagy versenyek.
12: Nyáron több idő jut a szabadidős programokra. Palicson a vízparti kikapcsolódás is népszerű. A strandolás mellett akár katamaránozásra is van lehetőség. A forró napokon előtérbe kerül a fagylalt, egy hideg ital vagy a fürdőzés. Vörös Ramona és Vörös István.
13: Szeretjük a nyarat, mert ilyenkor ugye vakáció is van, iskolaszünet is van, szeretünk fürdőzni. Ha tehetjük, akkor a tengeren is azért egy-két hetet eltöltünk, illetve a közeli fürdőhelyeken, de otthon azért tavaly óta nekünk is van egy klímaberendezésünk is, így könnyebb elviselni ezt a forróságot.
14: És neked milyen?
15: Szeretem a nyarat, szeretek úszni, és engem nem zavar az, hogy nagyon meleg van.
12: Holnap érkezik a nyári napforduló, amely a csillagászati nyár kezdetét is jelenti. A hőség azonban a hétvégén még kitart, a jövő hét elején viszont már elszórtan, frissítő záporokkal és zivatarokkal is számolhatunk.
11: Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítványa a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elhasználatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Egyelőre semmilyen nyoma nincs annak, hogy ide

0: Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdekel, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta Juhász. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalta a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de árcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodézia Intézet adatai szerint az ingatlan piac 2025-ben tovább növekedett. A forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legnagyobb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojsán Nesovánovics ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek az országban, ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában. Június 20-a világszerte a menekültek világnapja. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 117 millió ember él menekültként, akik háborúk, üldöztetés és erőszak miatt hagyták el otthonukat. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját, és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Agárdi Gábor összefoglalója.
1: Dél-Libanonban a heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét, annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője, Naim Kassim kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisíteni a szervezetet. A konfliktus politikai feszültségeket is okoz. Donald Trump amerikai elnök ugyanis korábban bírálta Benjamin Netanyahu politikáját, míg Irán azzal vádolja Washingtont, hogy nem tudja megfékezni Izraelt. Az iráni külügyminiszter szerint a tűzszünet megsértéséért az Amerikai Egyesült Államokat is felelősség terheli. A libanoni lakosság jelentős része szkeptikus. Sokan attól tartanak, hogy a felek hosszú távon nem fogják betartani a megállapodást. Az USA jövő héten újabb tárgyalásokat tervez Washingtonban, Izrael és Libanon között egy tartós béke érdekében. A héten egyébként előzetes béke megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke, amelynek célja a két ország közötti háború lezárása. A konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére már kevesebb, mint két hónap áll a felek rendelkezésére. Szükség esetén meghosszabbítható a tárgyalási időszak. A keretegyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuci szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót is. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7 csúcsán

0: sporttalálkozón elmondta, hogy sikerült elkerülni egy súlyos gazdasági válságot a térségben. A politikus szerint az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni. Ugyanakkor figyelmeztetett, amennyiben a felek nem tudnak végleges megállapodásra jutni. Az Egyesült Államok ismét katonai erőt alkalmazhat Irán ellen. Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a hormuci szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült. J.D. Vance amerikai alelnök egyébként a napokban Svájcban tárgyalt volna egy Amerika és Irán közötti végleges béke megállapodásról, ám útját lemondta, mivel bizonyos kérdésekben nem közeledtek az álláspontok. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomfegyvereket.
1: Sport.
2: A házigazda Amerikai Egyesült Államok sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Az amerikai válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztráliát, ezzel biztosította helyét a kieséses szakaszban. Éjfélkor Marokkó és Skócia csapott össze, a találkozót az észak-afrikaiak nyerték 1-0-ra. Hajnalban Brazília magabiztos 3-0-as győzelmet aratott Haiti felett. Ezzel a győzelemmel komoly lépést tett a továbbjutás felé. Ma reggel pedig Törökország és Paraguay mérkőzött meg. A meccset a paraguayiak nyerték 1-0-ra. A vereséggel Törökország búcsúzott a tornától, Paraguay pedig életben tartotta továbbjutási reményeit. Délben elstartolta a 20. nemzetközi ultramaraton Palicson, amely idén is több mint 100 futót vonzott. A versenyzők 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz. Elsőként a 6 és a 24 órás futamok indultak el. A jubileumi eseményt a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligo Palus Ultramaraton Klub szervezi. A mezőny nemzetközi, a többi között Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek indulók. A szervezők szerint ezen a napon a futók, a kiskirályok és kiskirálynők. János Elvira, a Paligo Palus Ultramaraton Klub elnöke.
3: Több mint 120-an vannak eddig a rajtlistán, de mivel ez Balkán, úgyhogy mi megengedtük, azaz én, hogy a helyszínen is lehet még nevezni. Aki lekésett valami miatt, de mégis meggondolta magát, szeretne részt venni. Úgyhogy olyan 120 és 130 közötti futóra számítunk. Többet nem is lehet engedni, mivel ez a pálya nem 1 kilométer hosszú, hanem rövidebb. És arra is kell figyelni, hogy a futók kényelmesen, már úgy idézőjelben kényelmesen tudjanak futni és elférni.
2: A pontos idő 16 óra 14 perc.
1: Időjárás.
4: Vajdaságban 32 fok van, tombol a nyár, a délután folyamán csapadék nem lesz, csak sok napsütés, holnap a nagy meleg kitart, azonban zivatarok érkezhetnek a térségbe.
1: Reklám.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet.

0: együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Nem Kínában készült.
7: Csíszi, tárgyá, the show team.
8: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na, azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdett el. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

91.5. A jó választás. A jó választás.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Check it out.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Tovább forrósodik az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma helyenként a 35 fokot is elérte. Holnap érkezik a nyári napforduló, amely a csillagászati nyár kezdetét jelenti. A hőség a hétvégén még kitart, a jövő hét elején viszont már elszórtan frissítő záporokkal és zivatarokkal is számolhatunk. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valuta Alap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamos energia tarifa rendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. Madártávlatból még szebb Szabadka. Azok, akik a saját szemükkel is meggyőződnének róla a város egyik legismertebb épületének, a Városházának tornyából megtehetik. A látogatás a Városi Múzeum szervezésében zajlik. Az idegenvezetés magyarul, szerbül és angolul folyik. A kilátóba 2-től szombatig naponta indulnak vezetett túrák, a program 200 dinárba kerül. Elstartolt a 20. nemzetközi ultramaraton Palicson, amely idén is több mint 100 futót vonzott. A versenyzők 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz.
0: Vajdaság hangja. Pannonrádió.
3: A te zenéid.
0: A te rádiód.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11, exclusive on Pannon Radio.
4: So have a word at all.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
9: Off the record.

Connection Radio Show. DJ Burak Yeter.

Autopilot. Cruise control.

0: listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.